Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi klinci.

neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci.

neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci.